0: Volpik a zsebében két gesztenye. Mondj róla nekem összeadást. Hány gesztenyéjük van összesen?
1: 4 + 2 = 6.
0: Jó. Na most képzeljétek el, hogy kicserélik egymással. Dorcinak lesz 2, Nórikának 4. Te is cserélt ki. Na most milyen összeadást tudnál nekem róla mondani, Dórika?
2: Ugyanaz az összeadás.
0: Ugyanaz az összeadás?
2: Nem, nem.
0: Megint 4 + 2?
2: Nem.
0: Nagyon ügyes vagy. Felcseréltük az összeadás tagjait. Na mondd nekem akkor azt a felcserélt tagokkal az összeadást.
2: 2 + 4 = 6.
0: Nagyon ügyes vagy. Pakoljátok be a gesztenyét. És újra a makkokat fogjuk elővenni. Két makkot vegyél a kezedbe. Egyikbe mennyit tennél? Mennyi volt, van a bal? 2 makk van a kezedbe. Mennyi van a bal kezedbe?
2: Úgy, hogy az egyikbe egy van, a másikba is egy van.
0: Nagyon ügyes vagy. Lehet, hogy a bal kezembe. Nézzük, hogy másképp hogyan tudnád csoportosítani. Nórika?
1: Az egyikbe 2, a másikban 0.
0: Jó, a bal kezemben van 2, a jobb kezemben 0. Tudjuk-e még másképp, René?
3: A jobb kezemben 2, a bal kezemben 0.
0: Nagyon ügyes vagy, a jobb kezemben 2, és a bal kezemben 0.
4: 3.